0: Magyar Hírmagazin.
1: Szép estét kívánok, kedves hallgatóink! Az ORF Kismartoni stúdiójából Palágyi Zsófia köszönti Önöket. Mai adásunkban két meghatározó közéleti és kulturális személyiségtől is búcsúzunk. Autóbalesetben elhunyt Tarcsai Helga, a Napraforgók Bécsi Magyar Néptánc és Népzene Egyesület egykori elnöke, valamint 75 éves korában meghalt Martin Ivancsics, a burgellandi horvát népcsoport ismert képviselője és közösségszervezője. Beszámolunk továbbá a lépesfalvi határ menti pünkösdi istentiszteletről a forgók Bécsi Magyar Néptánc és Népzene Egyesület egykori elnöke, valamint 75 éves korában meghalt Martin Ivancsics, a burgellandi horvát népcsoport ismert képviselője és közösségszervezője. Beszámolunk továbbá a lépesfalvi határ menti pünkösdi istentiszteletről, ahol osztrák és magyar

0: Autóbalesetben életét vesztette Tarcsai Helga, a Napraforgók, Bécsi Magyar Néptánc és Népzene Egyesület egykori elnöke. A részletekről Sebessén Áront hallják.
1: Tarcsai Helga 2012 óta élt családjával Bécsben. A néptánc és a magyar hagyományok ápolása gyermekkora óta meghatározó szerepet játszott számára. Először a Déli Báb Bécsi Magyar Kultúregyesület tánccsoportjához csatlakozott, majd 2020-ban lett a Napraforgók Néptánc Együttes tagja. Az Egyesület elnöki tisztségét 2022. januárjától 2024-ig töltötte be. Tarcsai Helgát gyermekkora óta elkísérte a néptánc szeretete, a magyar hagyományok ápolását pedig később Bécsben és Cipruson is szívügyének tekintette. 2024-től Cipruson élt, ahol a Kőrösi Csoma Sándor program ösztöndíjasaként a helyi magyar közönség kulturális életének szervezésében vállalt fontos szerepet. Munkájával a magyar hagyományok megőrzését és a közösség összetartását szolgálta.
0: Tarcsai Helgára a Napraforgók Bécsi Magyar Néptánc és Népzene Egyesület nevében Mizsei Richárd elnök emlékezik.
2: Hát Helga egy ikonikus alakja volt a bécsi magyar kultúrának. Nem feltétlen csak tánccal kapcsolatosan tevékenykedett, de én nem is tudom, hogy volt-e olyan így a bécsi kulturális életben, egyesületek között, hanem egyáltalán, aki ne ismerte volna, tényleg aktívan szerepet vett a mondhatnám, hogy szinte az összes közösségben. Sokszor voltunk együtt augusztus 20-ai megemlékezéseken a Stefánsdomnál, ugye a központi szövetségnek mi is ernyőszervezete vagyunk, ott sokat felléptünk, segítkeztünk, a nagykövetségről ismerték, szóval abszolút ikonikus alakként jellemezném őt. A mi tánccsoportunkban ugye táncosként kezdett, aztán annyira jó volt az ő kommunikációja, illetve a kapcsolattartása a külsős emberekkel és mindenkivel is, hogy aztán elnökünké fogadtuk őt.
3: Őtőle vette át aztán, ugye, 2024-ben?
2: Igen, akkor megkért engem, HCP-vel lehetősége volt kimenni Ciprusra, és a mi Napraforgók tánccsoportunkat már azt mondta, hogy így nyilván nem fogja tudni olyan mértékben támogatni, mint eddig, bár nagyon-nagyon sokat tett még azután is a csoportunké, miután ő kiment Ciprusra, onnan is támogatta a munkájával, tehát még a pályázat írásba is segített, szervezésekbe, fellépéseket intézett, szervezett. Aztán mondta, hogy ő rám gondolt, egyébként én voltam az alelnök a Helga elnöksége alatt, vagy elnök helyettes, és azt, amikor ő eldöntötte ezt, hogy ő ezt a megtisztelő feladatot, az elnökséget visszaadja, akkor engem felhívott, hogy rám gondolt első körbe, és akkor én átvettem ezt a megtisztelő szerepet, de aztán még ő nagyon-nagyon sokáig segítette tényleg az utolsó időkig a mi munkánkat is, holott már egyébként hivatalosan egyáltalán nem volt köze a tánccsoporthoz. De ő valójában ezt nem is hivatalként élte meg, hanem abszolút baráti viszonyban volt mindegyikünkkel, és hát inkább ez egy szeretett kapcsolat volt, mint valamiféle hivatalos pozíció.
3: Terveznek-e esetleg megemlékezés, lesz arra lehetőség, hogy akik őt Bécsben tisztelték, szerették, elbúcsúzzanak tőle?
2: Azt tervezzük, hogy hát a legalkalmasabb talán egy táncház keretén belül történne meg ez a megemlékezés, mert akkor vannak úgy ott ismerősök, barátok, hát ez a június 19-i pénteki nap már így a közösségünknek a naptárába be van vésve, ez a következő nyári zárás előtti utolsó táncházunk lesz, és ez a Collegium Hungaricumban rendszeresen megrendezett táncházunk keretein belül tervezünk egy megemlékezést Helgáról. Nyilván lesz egy kis beszélgetés róla, a kedvenc nótáit elhúzhatjuk a zenekarral, meg hát szerintem ő abszolút az a típus volt, hogy pozitívan állt mindenhez, és az ő megemlékezésének a táncházának, akkor mondjuk úgy, hogy akkor ez az ő táncháza lesz, az ő kedvenc táncait járjuk és nótáit énekeljük el, akkor biztos, hogy ezt örömmel fogja fogadni tőlünk. Úgyhogy ez most június 19-i pénteki táncházra be lesz tervezve.
0: 75 éves korában súlyos betegség után elhunyt Martin Ivancsics, a Burgenlandi horvát népcsoport egyik legmeghatározóbb képviselője, halálhírét kedden közlemény

0: 2021-ben jelentette be a Horvát Kulturális és Dokumentációs Központ, a HKDC, Martin Ivancsics életútját és munkásságát Sebestyén Áron idézi fel.
1: Martin Ivancsics hosszú éveken át vezette a Horvát Kulturális és Dokumentációs Központot, munkásságával pedig meghatározó szerepet játszott a burgenlandi horvátok nyelvének, kultúrájának és identitásának megőrzésében. A HKDC jelenlegi elnöke Karin Vukman Artner méltatásában úgy fogalmazott, halálával a burgenlandi horvát népcsoport egy kiemelkedő személyiséget, egy jövőbe tekintő szervezőt és a közösség fáradhatatlan harcosát veszítette el. Martin Ivancsics nem csak kulturális területen volt aktív, hanem a burgenlandi közéletben is fontos szerepet töltött be. Korábban Hans Schipötz, SPÖ, majd Hans Niesl, SPÖ egykori tartományfőnökök, irodavezetőjeként dolgozott. 2015 és 18 között Burgenlandot képviselte az ORF kuratóriumában is. Hans Péter Doszkocil, SPÖ-s tartományfőnök részvétét fejezte ki. Közleményében hangsúlyozta, Martin Ivancsics személyében Burgenland egy meghatározó egyéniséget és egy olyan népcsoporti képviselőt veszített el, aki évtizedeken át alakította a tartomány politikai, társadalmi és kulturális életét.
0: Zsótér Iris, a Felsőri Kétnyelvű Szövetségi Reálgimnázium igazgatója, az Ausztriai Magyar Népcsoport Tanács egykori elnöke és a Burgenlandi Magyar Kultúregyesület korábbi vezetője, az ORF magyar szerkesztőségének nyilatkozva emlékezett meg pályatársáról.
2: Igen, nagyon sajnálom most, hogy hosszú betegség után elment Ivancsics Martin, aki a burgenlandi népcsoportoknál fontos szerepet vett be sok éven keresztül. Arra gondolok, hogy már régen, mikor megismerkedtünk, ő még Niesl tartomány főirodáját vezette, és már akkor is felelős volt támogatásokért, és már ott fiatal korban is kapcsolatba kerültem vele, és persze utána népcsoport tanács elnökeként nagyon szorosan tudtam vele együttműködni. Ő mindenhol képviseltette a burgenlandi népcsoportokat. Nagyon jó kapcsolatai voltak a politikában, a politikusokhoz. Tudta, hogy kihez kell fordulni, kinek kell szólni, és nagyon fontos volt, gondolom, hogy itt az utóbbi években ő a Horvát Kulturális és a Dokumentációs Központot vezette. Itt még olyan projektekben tudtunk együttműködni, mint például a Forum für Burgenland létrehozása a pedagógiai főiskolával együtt, akkor az oktatási igazgatósággal is közös projektjeink voltak, és még az utolsó projekt elindításánál is jelen volt még. Tehát a mostani tartományfő, a Doszkocil tartományfő projektje, amit most már lassan tényleg be tudnak fejezni a népcsoportok háza Felsőrben, még az első beszélgetésben ő is jelen volt ennél a projektnél, és ő is hozzájárult ahhoz, hogy ez a ház itt legyen Felsőrben, hogy itt a magyar és a roma népcsoport is elérhető, nem csak a horvát. És gondolom így elveszítettünk egy nagyon-nagyon fontos embert, aki sokat tett, tényleg nagyon sokat a népcsoportokért, hogy a jogainkat figyelembe vegyék, hogy projekteket indítsunk közösen, tananyagot kiadott, nagyon sok tananyagot, legtöbbet persze horvát nyelven, de ott az egyesületével voltak olyan projektek is, hogy magyar tananyagokat is kiadtak, és mindenki ismerte őt, tehát nagy fájdalom mindannyiunknak, hogy ő elment most.
0: Különleges, határokon átívelő pünkösdi istentiszteletet tartottak hétfőn az osztrák-magyar határnál a burgenlandi Lopersbachban, Lépesfalván. A lépesfalvi és az ágfalvi evangélikus gyülekezet közös áhítatra hívta a híveket, hogy együtt ünnepeljék a pünkösd üzenetét és a közösségek összetartozását. Az istentiszteletet Heinrichs Eszter ágfalvi, valamint Jakob Kruse lépesfalvi evangélikus lelkész vezette. A szervezők szerint a közös alkalom egyszerre szólt a hitről, a békéről és a jó szomszédságról. A találkozó arra is emlékeztetett, hogy a két település közösségei évszázadok óta kapcsolatban állnak egymással, Ágfalva, Lépesfalva és Sopronbánfalva evangélikus hívei már 240 évvel ezelőtt közösen építették az ágfalvi templomot. Bár a történelem határokat húzott közéjük, az emberi és egyházi kapcsolatok máig élnek. Közép-Burgenlandban folytatódott kedden, azaz ma, az ORF Burgenland Die große Burgenlandtour, vagyis Nagy Burgenlandtúra elnevezésű programsorozata. A túrázók ezúttal Deutschkreuzból, Sopron keresztúrról indultak, ahol a résztvevők a kékfrankos vidék legszebb tájain barangolhattak. A több száz résztvevőt megmozgató kirándulás során a természet, a szőlőhegyek és a burgenlandi táj szépségei kerültek a középpontba. Ezzel fél idejéhez érkezett a rendezvény, amely továbbra is nagy népszerűségnek örvend. A Nagy Burgenland túra szerdán az Eisenberg környéki Drei-Weinberge-Rundweg, azaz a Háromhegy túraútvonallal folytatódik, amint egy 16 kilométeres túra reggel 9 órakor indul az Eisenbergi Naturpark vinotékájától, ahol a résztvevőket közös reggeli is várja.
3: Időjárás.
0: Az esti órákban még sok napsütésre számíthatunk, az égbolt fokozatosan kitisztul, az éjszaka pedig derült és csillagfényes lesz, a szél is mérséklődik, a hőmérséklet hajnalra 13 és 19 fok közé csökken. Szerdán is igazi nyári forróság vár ránk, több órára kisüt a nap, ugyanakkor időnként felhősebb időszakok is érkeznek. Délután és este elsősorban Burgenland déli részein alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A csapadékot helyenként élénk, erős északnyugati szél kísérheti. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 33 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírműsorunk végéhez közeledve megköszönöm figyelmüket. Holnap ismét friss hírekkel várjuk Önöket. Viszont hallásra!